Bravo, merci. Radio Kulilimba. Ego, merci. Hariho akandi kalandi kavuguku. Umviriza. Urakumva?